csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjete szeretnénk.

0: elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Woo! Yeah. Woo!

0: csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökkére csorog a véremben.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában.
3: Csaba.
2: Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösi Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobb összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is. Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikari köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai általános iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról. Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazin műsor. A Saroltákat és az MSZ-eket köszönhetjük a mai reggelen, Isten éltesse őket, és jó reggelt mindenkinek, indul a műsor.

0: ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Itt a mai nap indító tipp. Építsünk ki tartós és sikeres szokásokat a híres Seinfeld módszer segítségével, amelyet Jerry Seinfeld komikus fejlesztett ki a napi szintű fókusz fenntartásához. A technika lényege, hogy vásároljunk egy nagyméretű fali naptárat, és minden egyes nap, amikor teljesítettük az eltervezett napi rutint, legyen az 30 perc olvasás, nyelvtanulás vagy testmozgás, rajzoljunk egy hatalmas piros X-et az adott napra, hogy bizony kipipáltuk, ez pedig hatalmas motivációt adhat, hogy ne szakítsuk meg a láncot. Érdemes lehet kipróbálni, látok benne fantáziát. Ez volt a mai nap indító tipp. Jó reggelt!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ezt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor hozza most a mai nap szülötteit, a híres szülötteket. Ma ünnepli születésnapját a BAFTA díjas francia színésznő és modell, Casino Royale sztárja Eva Green, illetve szintén ezen a napon született a Grammy-díjas amerikai rockzenész, a The Power of Love című világsláger énekese, a ma születésnapos Hugh Lewisra is gondolhatunk. Ők voltak a mai nap szülöttei, most vissza a dalokhoz.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
4: Csaba Rádió. Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Az első órán kért most a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tölthettük eddig is ezt az egy órát, viszont a következő 60 percben is itt vagyok, még rádiózunk együtt a folytatásban is.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A sajtó előtt is megnyitja a kórházakat az egészségügyi minisztérium, amely a Semmelweis nap alkalmából feloldotta az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát. Hegedűs Zsolt szakminiszter közleményében kiemelte, hogy az őszinte és transzparens kommunikáció érdekében az orvosok és a szakdolgozók a jövőben szabadon megfogalmazhatják szakmai véleményüket. A tárca utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy két héten belül vizsgálja felül a nyilvánosságot korlátozó belső szabályokat, és biztosítsa a sajtó méltányos belépését az állami intézményekbe. A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató közleményében úgy fogalmazott, hogy az új büdzsé elhibázott gazdaságpolitikát tükröz. Az ellenzéki párt bírálta a Kármán András pénzügyminisztert a kamatstop megszüntetése és az otthonfelújítási támogatások kivezetése miatt, és jelezte, hogy kizárólag a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandók támogatni a parlamentben. Megfelelő technológiai tisztítással akár a kiszáradó Velencei tó feltöltésére is alkalmas lehetne a szürke víz. Kovács Károly, a Magyar Víz és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke elmondta, hogy a Balaton és a Velencei tó környékén több olyan település működik, amelynek a tisztított szennyvízét biztonságosan bele lehetne engedni a tavakba. A szakember kiemelte, hogy a módszer külföldön már bevált gyakorlat, technológiailag pedig arra is képesek, hogy a tisztított szennyvízből kváló minőségű ivóvizet állítsanak elő. Hosszú évek bizonytalansága után már birtokba vehetik a látogatók a budapesti Biodóm központi csarnokában megnyílt városi oázist. A fővárosi állat- és növénykerthez tartozó négy évszakos közösségi térben a trópusi növények mellett egzotikus állatfajok, egy monumentális vízesés és mozgó őslénymásolatok is várják a közönséget.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában szól, a reggeli információs magazin műsor a második óránk indul. Jó utat és kitartást, hogyha éppen autózunk valamerre, hozzuk a hasznos infokat ebben a 60 percben is, és az érdekességeket rádiózzunk együtt.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
5: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
6: Legnagyobb nyárzár

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek sing.org.
1: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsorral tarthat most. Nem tudom, tudták-e, hogy a Békés Csaba Ipádjai Szent

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A következő napok időjárása az nem hoz majd hatalmas nagy hőséget, azért figyeljünk a folyadékpótlásra és az elveszett sópótlására. Ha kint dolgozunk, akkor azért az izzadás nem maradhat el ezekben a 30 fokokban sem, de hál' Istennek azért nem a 40-45 fokokat kell nézni. Hajnalban hűvösebb is lehet, 16-17 fokokat is mérhetünk. Érdemes a reggel és a délelőtt alkalmával jól átszellőztetni a lakást. Én pedig a folytatásban is hozom a jó zenéket. Jó reggelt kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Ennek értünk most a végéhez. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt órákban. Holnap is jelentkezem, minden jót kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket hivatali utakhoz tavaly Szijjártó Péter volt külügyminiszter. Verkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közölte, hogy a tárca átvilágítása során 19 ilyen esetet azonosítottak, amelyeket a korábbi miniszter saját magának engedélyezett. A közzétett adatok szerint a legdrágább géppérlet egy 3 napos amerikai látogatás volt, amely csaknem 246 millió forintba került, de egy alkalommal a 2 órás vonatútra lévő Pozsonyba is magángéppel utazott a delegáció. Újra néhány kattintással elérhetők az engedélyezett beruházások terv dokumentációi az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületén. Vitézi Dávid építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy befejeződött a kormány.

emlékeztetett, hogy a felület online elérhetőségét még 2024. augusztusában szüntették meg, a mostani visszaállítás pedig a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Drágul a nem lakossági felhasználók számára a közműves ivóvíz ellátás, valamint a szennyvízel

0: Ivóvíz fogyasztással arányos díja köbméterenként 597 forintról 623 forintra, míg a szennyvíz elvezetés ára 914 forintról 954 forintra emelkedik. A tárca vezető emellett július 2-ai kezdettel az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot is. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: műsoros slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés-zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
4: Legnagyobb nyárzáró

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
2: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége? 8 sörfőzde, 80 különleges sör, street food,

0: Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Parti Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere 3 napon át a nyár központja lesz. Bírlak, Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
1: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
1: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
3: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Reklámot hallottak.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az előző VB-n negyedik marokkói válogatott 3-0-ra legyőzte a társházigazda Kanadát szombaton a labdarúgó világbajnokság 8-a döntőjében, és elsőként jutott a 8 közé. Az első fél időben inkább egymás rúgdosásával foglalkoztak a játékosok, így a játékvezető 6 sárga lapot is kiosztott a mérkőzésen. Aztán az 50. percben szabadrugás után Unahi vezetést szerzett az afrikai csapat. A Girona középpályása a 82. percben is betalált, a végeredmény pedig Rahimi állította be a 98. percben. Paraguay legyőzésével a francia válogatott is bejutott a negyed döntőbe. Az 5 hátvéddel és 4 középpályással védekező paraguayiak a 70. percig tartották a gól nélküli döntetlent, végül azonban Mbappé 11-esből betalált, a Real Madrid csatára megszerezte a 19. világbajnoki gólját, és újra egy találatra megközelítette az örök hangsort vezető Lionel Messit. A két győztes csapat csütörtökön este 10 órától egymás ellen játszik a negyed döntőben.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. július 5-e, vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. 4 jelölt indul a békéscsabai időközi önkormányzati választáson. Fákkal tette szebbé lakókörnyezetét a 90 éves békéscsabai férfi. Nyugdíjas pedagógusok fedezték fel Budapest kulturális kincseit. A Szalai Kúria múltját idézte fel egy különleges program Békéscsabán. A békéscsabai 7-es számú egyéni választókerületben július 29-én tartják az időközi önkormányzati képviselőválasztást. A helyi választási iroda vezetőjének tájékoztatása szerint a törvényben meghatározott határidőig 4 jelölt kérte nyilvántartásba vételét. A helyi választási bizottság sorsolása alapján a szavazólapon elsőként Medovalszki János, a Hajrá Békéscsaba Egyesület jelöltje szerepel, másodikként Dancsó Tibor, a Dunapárt jelöltje, harmadikként Gyebnál Dávid, a Mi Hazánk mozgalom jelöltje, negyedikként pedig Tatár Gergő, a Pátria Békés Csaba Egyesület jelöltje lesz megtalálható. A helyi választási iroda ügyfélszolgálata a Békés Csabai Polgármesteri Hivatal földszint 36-os irodájában várja az érdeklődőket. Június elején ünnepelte 90. születésnapját Kosta Mihály, a békéscsabai lencsési lakótelepen. Az ünnepi köszöntés alkalmával Varga Tamás, alpolgármester és önkormányzati képviselő megtudta, hogy az idős férfi az elmúlt években közel 30 fát ültetett a Kőris utca környékén, hogy szebb és élhetőbbé tegye lakókörnyezetét. A találkozón az ünnepelt saját verseit is megmutatta, ezért az alpolgármester megígért, hogy később visszatér hozzá is feleségéhez, hogy folytassák a beszélgetést, valamint együtt megnézzék az elültetett fákat. Varga Tamás a napokban eleget tett ígéretének. A házaspárral bejárta a környéket, ahol saját szemével is láthatta az évek során kialakult kisligetet. Beszámolója szerint Kosta Mihály folyamatosan gondozza az általa ültetett fákat, amelyek ma már árnyékot adnak, javítják a levegő minőségét és szebbé teszik a környezetet. Az alpolgármester közösségi oldalán úgy fogalmazott, különösen értékesek azok az emberek, akik csendben, elismerés nélkül is maradandót alkotnak közösségük javára. Véleménye szerint Kosta Mihály munkája is ezt példázza.

0: kíváncsiság, a tanulás iránti vágy és a közösségi élmények továbbra is arra ösztönzik a nyugdíjas pedagógusok orosházi egyesületének tagjait, hogy bejárják az országot és új ismeretekkel gazdagodjanak. Legutóbbi kirándulásuk során Budapest kulturális értékeit fedezték fel. Az egyesület tagjai elsőként a Magyar Nemzeti Múzeumban jártak, ahol az Attila kiállítást tekintették meg. Az egyesület elnöke Makuláni Kulicska Valéria beszámolója szerint a tálat 13 ország 64 neves múzeumának műtárgyait vonultatja fel, és betekintést nyújt a népvándorlás korának mindennapjaiba, valamint az akkori világ szokásaiba. A kiállított használati tárgyak, díszítő elemek és ékszerek ma is lenyűgözőek, az ötvösök pedig nagy mennyiségű aranyat és távoli vidékekről származó drága köveket használtak alkotásaikhoz. A tálat Attila alakjának utóéletét is bemutatja, irodalmi, képzőművészeti, filmes és zenei alkotások segítségével követhető nyomon, miként őrizte meg emlékét az utókor az elmúlt évszázadokban. Az interaktív kiállítótérben filmrészletek és zenei művek is megismerhetők. A beszámoló szerint a hun-magyar rokonsághoz kapcsolódó elképzelések is helyet kaptak. Ugyanakkor a kiállítás arra is rámutat, hogy a hunok, különösen Attila életének számos részlete máig tisztázatlan, temetkezési helye például továbbra sem ismert. A kirándulók ezt követően a múzeum kertben megtekintették Arany János szobrát is. A beszámoló szerint az alkotás Toldi Miklóst ábrázoló mellékalakja az orosháziak számára különösen érdekes, mert Just Zsigmond feljegyzés alapján a szobrász egy szentetornyai magyar parasztról mintázta a nagy erejű hőst. A nyugdíjas pedagógusok ellátogattak a Károlyi Palotába, a Petőfi Irodalmi Múzeumba is, ahol megtekintették a Jókai Mór születésének 200. évfordulójához kapcsolódó Jókai 200, valamint a Nagy László Művészete című kiállítást. Kiállítás megnyitóval, tablóavatóval és kerekasztal beszélgetéssel idézték fel a több mint 100 éves Szalai kúria és egykori tulajdonosainak történetét a Matthias Corvinus Kollégium Békés Csabai képzési központjában. A történelmi jelentőségű épület 2023 óta ad otthont a Matthias Corvinus Kollégium Békés Csabai központjának, ahol a tehetséggondozó és közösségépítő programok mellett ezúttal a kúria múltját bemutató rendezvényt is szerveztek. A szervező képviseletében Mittag Mónika elmondta, fontosnak tartották feltárni és a nyilvánosság elé tárni az épület, valamint a 19. század végén annak építetőjeként ismert Szalai család történetét. Hozzátette, hogy a több mint 100 éves kúria múltjának megőrzése felelősség, ezért különös hangsúlyt fektettek arra, hogy bemutassák az épület jelentőségét és a család örökségét. A kerekasztal beszélgetésen a família ma élő leszármazottjai, valamint Kesjár Mátyás, csabaszabadi települési értéktárának elnöke is megosztotta emlékeit. A rendezvényen Gyarmati Gabriella, muzeológus ismertette részletesen a Szalai család és a kúria történetét. Közreműködésével olyan kiállítás nyílt, amely korabeli fényképeken és használati tárgyakon keresztül mutatja be a család életét és a korszak hangulatát. Kesjár Mátyás előadásában további érdekességeket osztott meg a família ismert tagjairól. Kiemelte dr. Szalai Józsefet, aki Szeged rendőrfőkapitányaként dolgozott, és akit szociális érzékenysége, embersége és derűs személyisége miatt is nagy tisztelet övezett. A család leszármazottai örömüket fejezték ki amiatt, hogy sikerült összegyűjteni és rendszerezni felmenőik történetét. Elmondásuk szerint bár sok családi emléket ismertek korábban is, a kutatásnak köszönhetően még teljesebb képet kaptak őseik életéről és szerepéről Békés vármegye szellemi örökségében. Bíznak abban, hogy az elkészült kutatás eredményeit hamarosan egy helytörténeti kiadvány is bemutatja. Díszlövésekkel tisztelettek csütörtökön a Gyulai vár 1566-os ostrománnak hősei előtt. Az évfordulón a vár nyitvatartási idej alatt reggel 9 és este 7 óra között minden egész órában korhű tűzfegyverek másolataival adtak lelövéseket. Éppen 460 éve 1566. július 2-án érkezett Petef pasa, mintegy 30 ezer serege Gyula alá, ezzel kezdetét vette a 63 napon át tartó ostrom. A gyulai vár védelme a magyarországi végvári harcok leghosszabb ostromaként vonult be a történelembe. A török sereg a vár körül zárása előtt, a védők még kitörtek és két egyháza közelében csaptak össze az oszmán csapatokkal. Az évforduló alkalmából Szabó Árpád hagyományőrző, a Maróti Hagyományőrző Egyesület elnök elnöke 5, a 14., 15. és 16. századi kézi tűzfegyver korhű másolatát mutatta be a vár lovagtermében. Az érdeklődők előadást is hallhattak a fegyverek történetéről és működéséről. A bemutató során szakállas botpuskával is adtak le díszlövést. A hagyományőrző elmondta, hogy ez a fegyvertípus a 15. század közepéről származik, és megjelenése fontos mérföldkő volt a kézilő fegyverek fejlődésében. Hozzátette, a látogatók rendszerint meglepődnek, amikor megtudják, hogy a kiállított 5 fegyver mind lőfegyvernek számít, hiszen közülük csupán 2 hasonlít a mai értelemben vett puskára. Az évfordulóhoz kapcsolódva az Erke Ferenc Nonprofit Kft. Közösségi oldalán is különleges sorozat indult. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Páros lábbal szállt bele edzőibe a VB-től búcsúzó játékos. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. A szenegáliak középpályása, Paye Gueye a mostani edzői stáb irányítása alatt nem akar többé játszani a labdarúgó válogatottban. A játékos ezt azután közölte, hogy a csapat szerdán 2-0-ás vezetésről végül hosszabbítás után 3-2-re kikapott a belgáktól, és ezzel a kieséses szakasz első körében búcsúzott az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnok. Az afrikai együttes a 85. percben még 2-0-ás előnyben volt, a 66. percben lecserélt Gueye az Instagramon azt írta, amíg ez az edzői stáb a helyén van, addig szünetet tartok a válogatottnál. A Villarreal 27 éves játékosa, aki az Irak elleni csoportmeccsen 2 gólt is szerzett, hozzátette, fizikailag jó formában voltam, de végül az edző hozza meg a döntéseket, ezt tiszteletben tartjuk.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
2: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
3: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az előző VB-n negyedik marokkói válogatott 3-0-ra legyőzte a társházigazda Kanadát szombaton a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjében, és elsőként jutott a 8 közé. Az első fél időben inkább egymás rúgdosásával foglalkoztak a játékosok, így a játékvezető 6 sárga lapot is kiosztott a mérkőzésen. Aztán az 50. percben szabadrugás után Unahi vezetést szerzett az afrikai csapat. A Girona középpályása a 82. percben is betalált, a végeredmény pedig Rahimi állította be a 98. percben. Paraguay legyőzésével a francia válogatott is bejutott a negyed döntőbe. Az 5 hátvéddel és 4 középpályással védekező paraguayiak a 70. percig tartották a gól nélküli döntetlent, végül azonban Mbappé 11-esből betalált, a Real Madrid csatára megszerezte a 19. világbajnoki gólját, és újra egy találatra megközelítette az örök rangsort vezető Lionel Messit. A két győztes csapat csütörtökön este 10 órától egymás ellen játszik a negyed döntőben.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnapi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: megyek aludni.
1: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Drágul a nem lakossági felhasználók számára a közműves ivóvíz ellátás, valamint a szennyvíz

0: A cégek számára az ivóvíz fogyasztással arányos díja köbméterenként 597 forintról 623 forintra, míg a szennyvíz elvezetés ára 914 forintról 954 forintra emelkedik. A tárca vezető emellett július 2-ai kezdettel az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot is. Újra rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a jövő hét hétfőre és kedre. Az országgyűlés holnapjára felkerült indítvány szerint a képviselők 7 javaslatot tárgyalnak majd, köztük a pedagógusok teljesítményértékelését és az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Napirendre kerül a Magyar Fejlesztési Bankot érintő törvénymódosítás, valamint az Országos Közlekedés Szervező Társaság létrehozása is. Bár a tavaszi ülés szakhivatalosan június 15-én véget ért, a parlament a kormányfő jelzése szerint szinte egész nyáron rendkívüli üléseket tart majd. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága idén júniusig már meghaladta az előző évét, ezért a kormány törvénymódosítással teszi lehetővé a mezőgazdasági kárenyhítési előleg kifizetését. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében a juttatást a kockázatközösség azon tagjai igényelhetik, akik legalább egy hektár szőlő vagy gyümölcsültetvénnyel rendelkeznek, és igazolt fagykárt szenvedtek el. A klímaváltozás miatti károk enyhítését szolgáló döntés mellett a módosítás könnyítést is hoz, a kárenyhítési hozzájárulást a gazdák már online bankkártyás fizetéssel is rendezhetik.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Svájc magabiztos játékkal győzte le Algériát, 88 év után nyert újra egyenes, kieséses meccset a világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. A svájci labdarúgó válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a világbajnokság 8. döntőjébe jutásért rendezett csütörtöki mérkőzésén Vancouverben. Svájc 88 év elteltével nyert meccset a VB egyenes kieséses szakaszában, és a 8. döntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg szintén Vancouverben. A svájciak megérdemelten jutottak tovább, és ugyanitt Vancouverben játszanak majd a legjobb 8 közé kerülésért, magyar idő szerint kedden késő este.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
7: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál. Legnagyobb nyárzáró

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szink.org.
1: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
1: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
4: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a Kívánság műsor indul. A következő pillanatokban az üzenetekre fókuszálunk, és hozom a jó zenéket is. Persze egészen délután kettőig rádiózhatunk egyébként együtt. Üd a fedélzeten, nyissuk is a zenei sort a folytatásban a Kívánság műsor következő perceiben.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a Kívánság műsor, és egy üzenet, amely a Csaba Rádió Facebook oldaláról érkezett. Sziasztok, Csabának nagyon boldog születésnapot kívánunk, a párja Izu, anya, apa, Ildi és Lajos üzeni ezt neki. Csaba, akkor hírezd magad megszólítva, nagyon boldog születésnapot kívánunk mi is a most érkező

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól. Ne feledkezzünk el a mai névnaposainkról. Az MSC-k, illetve a Sarolták a mai nap köszöntötjei, nekik nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk. A kívánság műsor ezzel a jó kívánsággal pedig már a zárja sorait, de a folytatásban is együtt rádiózhatunk. Egészen délután kettőig hozhatom a jó zenéket önnek.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
3: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés Megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A következő napok időjárása hasonlóképpen alakul, mint amit ma tapasztalhatunk. Picit felhősebb idő vár ránk, 29-30 fokokkal napközben, a hajnali értékek pedig olyan 15-16 fokos értékeket vesznek majd fel. Erre készüljünk, én zárom most ezt az órát, de itt vagyok egészen délután kettőig.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az előző VB-n negyedik marokkói válogatott 3-0-ra legyőzte a társházigazda Kanadát szombaton a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjében, és elsőként jutott a 8 közé. Az első fél időben inkább egymás rúgdosásával foglalkoztak a játékosok, így a játékvezető 6 sárga lapot is kiosztott a mérkőzésen. Aztán az 50. percben szabadrugás után Unahi vezetést szerzett az afrikai csapat. A Girona középpályása a 82. percben is betalált, a végeredményt pedig Rahimi állította be a 98. percben. Paraguay legyőzésével a francia válogatott is bejutott a negyed döntőbe. Az 5 hátvéddel és 4 középpályással védekező paraguayiak a 70. percig tartották a gól nélküli döntetlent, végül azonban Mbappé 11-esből betalált, a Real Madrid csatára megszerezte a 19. világbajnoki gólját, és újra egy találatra megközelítette az örök rangsort vezető Lionel Messit. A két győztes csapat csütörtökön este 10 órától egymás ellen játszik a negyed döntőben.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A fehér cápák időnként kiugranak a vízből, hogy elkapják a zsákmányukat, nem csak a delfinek teszik ezt meg, bár ők csak úgy keftelésből. Na nem sokára hozom ezt az információt az érdekességeink között, és addig is velünk vannak a jó zenék ebben az órában is.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége?
7: 8 sörfőzde, 80 különleges sör,
6: street food,

0: Balaton Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Parti Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere három napon át a nyár központja lesz. Bírlak, Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
1: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
1: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár.
3: Békés Csaba, 2 Egyházi út, 18.
4: Legnagyobb nyárzáró

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szimp.org.
1: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor. Itt egy érdekességgel jelentkezik most. Nem tudom, tudta-e, hogy a fehér cápák időnként kiugranak a vízből, hogy elkapják a zsákmányukat. Ezt a viselkedést a breachingnek hívják, és leggyakrabban fókavadászat közben figyelhető meg. A cápa akár 3 méteres magasságba is kirepülhet, ami nem mindennapi látvány, szó szerint, hogy meglepetésszerűen támadhasson. Ez rengeteg energiát igényel, de villámgyors sikerrel jár. A látvány egyszerre lenyűgöző és félelmetes, a természet ezen csodájával foglalkoztunk ma.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ennek értünk a végéhez, én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Holnap is számítok a figyelmére. Minden jót, további szép napot!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Páros lábbal szállt bele edzőibe a VB-től búcsúzó játékos. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A szenegáliak középpályása Payet Gueye a mostani edzői stáb irányítása alatt nem akar többé játszani a labdarúgó válogatottban. A játékos ezt azután közölte, hogy a csapat szerdán 2-0-ás vezetésről végül hosszabbítás után 3-2-re kikapott a belgáktól, és ezzel a kieséses szakasz első körében búcsúzott az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnok. Az afrikai együttes a 85. percben még 2-0-ás előnyben volt, a 66. percben lecserélt Gueye az Instagramon azt írta, amíg ez az edzői stáb a helyén van, addig szünetet tartok a válogatottnál. A Villarreal 27 éves játékosa, aki az Irak elleni csoportmeccsen 2 gólt is szerzett, hozzátette, fizikailag jó formában voltam, de végül az edző hozza meg a döntéseket, ezt tiszteletben tartjuk.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Áldás Havának 5. napján szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok. Ma délután Csontváriról és a bikiniről mesélek többek között, mindezt hűsítő kedvencek társaságában. Velük kívánok szép délutánt!

0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
5: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám. A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
7: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
6: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
8: Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
9: Legnagyobb nyárzáró buli még durvább lesz. Új nevekkel bővült a Coca-Cola Színfesztivál programja, és most már láthatod a legnagyobb helyszínek teljes napi bontását. A legnagyobb külföldi sztárok és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szín.org.
10: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
11: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
12: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
13: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
14: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Nyári zenék a legjobb válogatásban, a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba. Július 5-e van számunkra, teljesen természetes, hogy meleg. Nem volt ez mindig így. A 18. század végén, 1785. július 5-én Lőcsén a következőt jegyezték fel. Még mindig hideg, kárpátias az időjárás, pusztító éjjeli fagyokkal az egész megyében. A pusztító éjjeli fagyok azért, lássuk be, igen ritka jelenség júliusban. Ám 4 évvel korábban épp ennek ellenkezőjét jegyezték fel a kalendáriumba. 1781. július 5-e Pozsony. Már egy hete szörnyű lankasztó a hőség. Alig, hogy el nem érte a vérnek természeti hévségét. A nagy hőség több földműves számára végzetesnek bizonyult. Javaslom, hogy a nagy melegben mindenki húzódjon hűvösre, igyon sok-sok folyadékot, és hallgassuk együtt a folytatásban is a hűsítő kedvenceket.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A francia válogatott történelmi mérföldkövet ért el a világbajnokságon. A Paraguay elleni 1-0-ás győzelemmel megszerezte 150. világbajnoki gólját. A legutóbbi ezüstérmes együttes ezzel Brazília, Németország és Argentina után a negyedik válogatott lett, amely elérte ezt a határt. A továbbjutást egyébként Mbappé büntetőből szerzett találata biztosította be. Példátlan biztonsági készültség előzi meg a Mexikó-Anglia 8-döntőt, amely magyar idő szerint hétfőn hajnalban rendeznek Mexikóvárosban. A hatóságok összesen 40 ezer embert, köztük 17 ezer rendőrt mozgósítanak, az Azték stadion környékén pedig 7500 rendőr teljesít szolgálatot. A szigorú intézkedésekre azután volt szükség, hogy a múlt heti Ecuador elleni győzelem ünneplésekor 4 életüket vesztették a hatalmas tömegben. Az angol szurkolók közül sokan ezért nem is merik felvenni a nemzeti csapatuk mezét. Távozott a tunéziai válogatott éléről Hervé Renard, a francia szakember a világbajnokság első mérkőzése után a svédektől elszenvedett 5-1-es vereséget követően vette át a csapat irányítását, de vele sem sikerült a továbbjutás. Tunézia Japántól 4-0-ra, Hollandiától pedig 3-1-re is kikapott. Renard az Instagramon köszönte meg a bizalmat és bejelentette, hogy véget ért a tunéziai munkája. A 8-döntők ma este folytatódnak 2 mérkőzéssel. Brazília és Norvégia 22 órától találkozik egymással, míg a Mexikó-Anglia találkozó magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órakor kezdődik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A francia válogatott történelmi mérföldkövet ért el a világbajnokságon. A Paraguay elleni 1-0-ás győzelemmel megszerezte 150. világbajnoki gólját. A legutóbbi ezüstérmes együttes ezzel Brazília, Németország és Argentina után a negyedik válogatott lett, amely elérte ezt a határt. A továbbjutást egyébként Mbappé büntetőből szerzett találata biztosította be. Példátlan biztonsági készültség előzi meg a Mexikó-Anglia 8-a döntőt, amelyet magyar idő szerint hétfőn hajnalban rendeznek Mexikóvárosban. A hatóságok összesen 40 ezer embert, köztük 17 ezer rendőrt mozgósítanak, az Azték stadion környékén pedig 7500 rendőr teljesít szolgálatot. A szigorú intézkedésekre azután volt szükség, hogy a múlt heti Ecuador elleni győzelem ünneplésekor 4 életüket vesztették a hatalmas tömegben. Az angol szurkolók közül sokan ezért nem is merik felvenni a nemzeti csapatuk mezét. Távozott a tunéziai válogatott éléről Hervé Renard, a francia ember a világbajnokság első mérkőzése után a svédektől elszenvedett 5-1-es vereséget követően vette át a csapat irányítását, de vele sem sikerült a továbbjutás. Tunézia Japántól 4-0-ra, Hollandiától pedig 3-1-re is kikapott. Renard az Instagramon köszönte meg a bizalmat és bejelentette, hogy véget ért a tunéziai munkája. A 8-as döntők ma este folytatódnak 2 mérkőzéssel. Brazília és Norvégia 22 órától találkozik egymással, míg a Mexikó-Anglia találkozó magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órakor kezdődik.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
5: 3 után is a legjobb zenéket hozzuk, ez a Csaba 88.9-en. Szép hétvégét mindenkinek. Július 5-e van a bikini születésnapja. Vajon mikori ez a ruhadarab? Azonnal népszerűvé vált? Ki mutatta be először? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk, és hát lássuk be, hogy ez a ruhadarab ma is aktuális. Régi és új kedvencek egyaránt szólnak a Csabán velük. Kívánok szép hétvégét!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Mitől lesz tökéletes egy nyári hétvége? 8 sörfőzde, 80 különleges sör, street food, koncert.

0: Dirty Slippers, Big Guns, AC/DC Tribute és Parti Arcok. Vasárnap kertmozi és családi programok. Makó főtere 3 napon át a nyár központja lesz. Birlak Makói Sörfesztivál. Belépés ingyenes.
1: Legnagyobb nyárzáró buli még durvább lesz. Új nevekkel bővült a Coca-Cola Színfesztivál programja, és most már láthatod a legnagyobb helyszínek teljes napi bontását. A legnagyobb külföldi sztárok és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek szín.org.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
6: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
7: Reklámot hallottak.

0: a tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Kellemes kikapcsolódást, nagyon szép nyári délutánt mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Július 5-e van. Képzeletben menjünk vissza 1946-ba. 1946. július 5-én jelent meg a párizsi divat bemutatón a bikini. A ruhadarabot Louis Réard autómérnök tervezte. Kell mondanom, hogy mérete miatt akkoriban botrányosnak tartották. Igen, nagy port kavart, hogy a női idomokból alig-alig takart valamit. Igen, nehéz volt bárkit is találni a manekenek között, aki hajlandó lesz bemutatni. Végül egy táncosnő jelentkezett a feladatra. A bemutatót követően több tízezer szerelmes levelet kapott. A bikini pedig megelőzte a korát, népszerűsége azóta is töretlen. Népszerű zenék igazi kedvencek a folytatásban itt a Csabán, ahol azt mondom, hogy a bikini születésnapján, aki csak teheti, öltse magára ma ezt a ruhadarabot pont ott, ahol szeretné, mondjuk.

0: Megmat és a ma kedvencei. Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
7: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
7: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Kellemes délután, szép napot mindenkinek, ez a Csaba 88.9. július 5-én. Isten éltesse az MSZ-éket és a Saroltákat. Két nagyon népszerű névről van szó, sokan viselik, jó egészséget, boldogságot kívánunk a nevek viselőinek. Július 5-e szülötteinek pedig Csontvári Kosztkati Vadar idézetet hoztam. Az élet nem elmélet, az élet valóság. Kívánom, hogy az ünnepeltek valósága örömteli legyen. Sok-sok boldogságot!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Húlöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Svájc magabiztos játékkal győzte le Algériát, 88 év után nyert újra egyenes kieséses meccset a világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A svájci labdarúgó válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a világbajnokság 8. döntőjébe jutásért rendezett csütörtöki mérkőzésén Vancouverben. Svájc 88 év elteltével nyert meccset a VB egyenes kieséses szakaszában, és a 8. döntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg szintén Vancouverben. A svájciak megérdemelten jutottak tovább, és ugyanitt Vancouverben játszanak majd a legjobb 8 közé kerülésért, magyar idő szerint kedden késő este.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csaba Rádió.

0: Gabi és Anna kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Nyári hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba. Nyári programot hoztam. A Szarvasi Vízi Színház Magyarország egyik legkülönlegesebb szabadtéri kulturális intézménye. Közvetlenül a Holdkörös hullámai fölé épült. A holnapi előadásuknak a mottója: zene a víz fölött. Nevetni kell, ennyi az egész. Stenko Erika és Bozsó József humorral fűszerezett zenés estje holnap este 8:30-tól várja az érdeklődőket. Dezsi György önálló estel érkezik Szarvasra. Zenés napló egy felvonásban Szerelmem Sárdi címmel. A történet egy eltitkolt szerelemről, az életen át tartó rajongásról és egy fiatal művész magára találás.

Sáról szól. Az előadás időpontja július 7-e, 20:30. Balázs Ágnes Csodálatos Andersen című előadása július 8-án 7:30-kor kezdődik. További részletek a vízi színház.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. 4000 milliárd forint hiányzik a magyar vízi közműrendszerből az előző kormány elhibázott víz- és klímapolitikája miatt, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök élesen bírálta az ellenzékbe került Fideszt, amiért a rezsicsökkentés évei alatt nem pótolták vissza a fejlesztési forrásokat, és a hálózat korszerűsítése helyett propagandára költötték a pénzt. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi felújítási tempóval 300 évig tartana a csőhálózat cseréje, miközben az országot súlyos asszály fenyegeti. Magyar Péter azonnali lakossági takarékosságot kért, egyúttal átfogó vízi közműfejlesztési programot és új klímatörvényt is ígért. Újra néhány kattintással elérhetők az engedélyezett beruházások terv dokumentációi az elektronikus építés hatósági rendszer nyilvános felületén. Vitézi Dávid építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy befejeződött a kormány június

0: Tett, hogy a felület online elérhetőségét még 2024. augusztusában szüntették meg, a mostani visszaállítás pedig a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót és egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a kinevezés Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter javaslatára történt és július 1-én lépett hatályba. A tárcavezető a kinevezés kapcsán hangsúlyozta, hogy a titkolózás ideje lejárt és új alapokra helyezik a magyar egészségügyet. A miniszter szerint az átlátható és mérhető rendszer részeként a jövőben nyilvánossá teszik a kórházi fertőzési adatokat, a várakozási időket és a betegbiztonsági mutatókat is. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A francia válogatott történelmi mérföldkövet ért el a világbajnokságon. A Paraguay elleni 1-0-ás győzelemmel megszerezte 150. világbajnoki gólját. A legutóbbi ezüstérmes együttes ezzel Brazília, Németország és Argentina után a negyedik válogatott lett, amely elérte ezt a határt. A továbbjutást egyébként Mbappé büntetőből szerzett találata biztosította be. Példátlan biztonsági készültség előzi meg a Mexikó-Anglia 8-ad döntőt, amelyet magyar idő szerint hétfőn hajnalban rendeznek Mexikóvárosban. A hatóságok összesen 40 ezer embert, köztük 17 ezer rendőrt mozgósítanak, az Azték stadion környékén pedig 7500 rendőr teljesít szolgálatot. A szigorú intézkedésekre azután volt szükség, hogy a múlt heti Ecuador elleni győzelem ünneplésekor 4 életüket vesztették a hatalmas tömegben. Az angol szurkolók közül sokan ezért nem is merik felvenni a nemzeti csapatuk mezét. Távozott a tunéziai válogatott éléről Hervé Renard, a francia szakember a világbajnokság első mérkőzése után a svédektől elszenvedett 5-1-es vereséget követően vette át a csapat irányítását, de vele sem sikerült a továbbjutás. Tunézia Japántól 4-0-ra, Hollandiától pedig 3-1-re is kikapott. Renard az Instagramon köszönte meg a bizalmat és bejelentette, hogy véget ért a tunéziai munkája. A 8-ad döntők ma este folytatódnak 2 mérkőzéssel. Brazília és Norvégia 22 órától találkozik egymással, míg a Mexikó-Anglia találkozó magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órakor kezdődik.
2: Húlöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.
4: 88.9 Csaba, Békés megye kedvenc rádiója, július 5-én a Sarolták és Emesék névnapján. Itt az ideje, hogy még egy puszit dobjunk a névnaposoknak. A névelemzők szerint, aki a Sarolta nevet viseli, az nagyon becsüli az élet minden szépségét. Az adottságai segítik abban, hogy teljes anyagi biztonságban élhessen. Míg azok, akik az Emese nevet kapták, felelősségteljesek, nyugodtak. Ráadásul a diplomáciai érzékük is rendkívül kifinomult. Stílusuk kedves, lenyűgöző. Drága Sarolták és Emesék, boldog névnapot! Oh,

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2 Egyházi út 18.
5: Legnagyobb nyárzáró

0: és a hazai kedvencek egy helyen, a Tiszaparton. Biztosíts be a nyarat csúcspontját. Frissített program és kedvezményes jegyek sing.org.
1: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
4: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
7: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Tegnap is a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak nyáron, sárga barack érés idején. A sárga barackot érdemes mindenféle főzés, sütés nélkül nyersen enni. De ha valakinek olyan sok van belőle, hogy receptre van szükségem, akkor ajánlom neki a sárga barackos csilis csirkét. Ehhez a csirke mellett szépen megsütjük. Miután felkockáztuk, sóztuk, borsoztuk, de erre most nem szánok sok időt. Hogyan készül hozzá a sárga barack? Lilahagymát, fokhagymát, gyömbért és csilit pirítunk 1-2 percig. Mézet és szójaszószt adunk hozzá, kicsit karamellizáljuk. Ebbe megy bele a sárga barack 3-4 percre, amíg össze nem esik. Ezt adjuk a csirkéhez, no meg egy kis rizst. A sárga barackhoz remekül illik a csili és a méz. A Csabához pedig a kedvencek, úgyhogy velük folytatjuk.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
2: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
3: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
2: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. Július 5-én Sarolta napján. Elődeink ilyenkor aggódó tekintettel kémlelték az eget. Tudjuk, hogy a Sarolta útörök eredetű név, Géza fejedelem felesége viselte, Szent István királyunk édesanyja. Nagyon népszerű név volt Hajdanában, ráadásul beleesik a 40-es Medárd ciklusba. Gyakran esett, gyakran esik Sarolta napján. A nyári monszun egy-egy kései hulláma, ilyenkor leparancsolta az aratókat a búzatábláról. Már pedig úgy tartják és hangoztatják, hogyha Sarolta napján esik, akkor az tönkre teszi a várható diótermést. Dióveréskor majd visszatérünk erre, igaz volt a regula vagy sem.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba 88.9-en. Július 5-én az Emesék Mesék Sarolták névnapján. Gyönyörű női nevek ezek, még egyszer sok-sok boldogságot a viselőiknek, holnap pedig egy rendkívül népszerű név, a Csaba ünnepel majd. Bízom benne, holnap is együtt köszöntjük majd az ünnepelteket, addig pedig szóljanak a kedvencek. Velük kívánok további szép napot, viszont hallásra.

0: válogatott dalok a közelmúltból. És a régi és a régmúlt igazi kedvencei. A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága idén júniusig már meghaladta az előző évét, ezért a kormány törvénymódosítással teszi lehetővé a mezőgazdasági kárenyhítési előleg kifizetését. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében a juttatást a kockázatközösség azon tagjai igényelhetik, akik legalább egy hektár szőlő vagy gyümölcsültetvénnyel rendelkeznek, és igazolt fagykárt szenvedtek el. A klímaváltozás miatti károk enyhítését szolgáló döntés mellett a módosítás könnyítést is hoz, a kárenyhítési hozzájárulást a gazdák már online bankkártyás fizetéssel is rendezhetik. Döntés előkészítő tanulmány készül a paksi atomerőmű hulladék hőjének fővárosi hasznosításáról, miután a budapesti közművek és a Műszaki Egyetem megbízási szerződést kötött a projekt elemzésére. A vizsgálat során

0: városokba eljutatni. A beruházás jelentős hőterheléstől mentené meg a Dunát, és a becslések szerint akár 300 millió köbméter földgáz import kiváltását is lehetővé tenné. 4000 milliárd forint hiányzik a magyar vízi közmű rendszerből az előző kormány elhibázott víz- és klímapolitikája miatt, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök élesen bírálta az ellenzékbe került Fideszt, amiért a rezsicsökkentés évei alatt nem pótolták vissza a fejlesztési forrásokat, és a hálózat korszerűsítése helyett propagandára költötték a pénzt. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi felújítási tempóval 300 évig tartana a csőhálózat cseréje, miközben az országot súlyos aszály fenyegeti. Magyar Péter azonnali lakossági takarékosságot kért, egyúttal átfogó vízi közmű fejlesztési programot és új klímatörvényt is ígért. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Brazília története első győzelmére készül Norvégia ellen. Magyar idő szerint vasárnap 22 órától a negyeddöntőbe jutásért lép pályára a két válogatott. A brazilok drámai végjátékban a 95. percben szerzett góllal ejtették ki Japánt, míg a norvégok Holland a 86. percben lőtt találatával múlták felül Elefántcsontpartot. A két válogatott eddig négyszer találkozott, a dél-amerikaiak még egyszer sem tudtak nyerni. Két norvég siker mellett két döntetlen született. A norvégoknál Holland már 5 gólt szerzett a tornán, a braziloknál Vinicius 4-nél jár. Mateusz Cunha szerint Holland mellett az egész norvég csapatra figyelni kell, míg Solbakken úgy fogalmazott, Brazília a favorit, de a céljuk egyértelműen a negyed döntőbe jutás. A házigazda Mexikó ellen folytatja a világbajnoki szereplését Anglia. Magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától az Azték stadionban. A mexikóiak eddig mind a 4 mérkőzésüket megnyerték, ráadásul még gólt sem kaptak a tornán. Declan Rice szerint az angolok felkészültek arra, hogy rendkívüli hangulatú, idegenbeli mérkőzés vár rájuk. A FIFA ugyan felvetette a kezdési időpont módosítását a várható rossz időjárás miatt, végül azonban maradt az eredeti időpont. Javier Aguirre minden játékosára számíthat, Thomas Tuchel viszont sérülés miatt James, illetve Kunas szereplésére nem építhet. A két válogatott eddig 9-szer találkozott, ebből 6-szor Anglia, 2-szer Mexikó nyert, egyszer pedig döntetlen született. Természetesen a mérkőzések végeredményeivel és összefoglaló jövünk majd holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek. I know you-

0: közei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal. Főleg a zölden.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
0: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.

0: break my heart.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
3: Nédo Gézát hallják, üdvözlöm Önöket, július 5-e vasárnap van, a mai napon az emesék és a sarolták ünneplik névnapjukat. Az emese régi magyar női név, jelentése szoptató anyácska. A sarolta a sarolt név alakváltozata, később a Károly férfi név francia nyelvű női párjának, a Charlotte-nak a magyarítására kezdték használni, a Sára névvel csak önkényesen kapcsolták össze. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádiók jönnek. Rádiók mennek.
7: Egy biztos. Mi maradunk. Csaba.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 5-e vasárnap van. A mai napon ünnepelné 86. születésnapját a 2024-ben elhunyt Brádi Zoltán, erdélyi származású magyar újságíró, író, riporter és filmrendező, akinek legismertebb tette a Kapu című konzervatív folyóirat megalapítása és vezetése volt, amely a rendszerváltás időszakának egyik legfontosabb szellemi műhelyeként működött. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek!
3: I took the long road across the ocean.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Július 5-e vasárnap van, 844 évvel ezelőtt született Assisi Szent Ferenc, a katolikus egyház egyik legelismertebb szentje, a ferences rend alapítója, valamint az állatok, a kereskedők és a környezetvédők védőszentje. Egy jómódú posztókereskedő fiaként született és gondtalan dőzsölő életet élt, nyilvánosan lemondott apja örökségéről még a ruháit is visszaadta neki, 1209-ben megalapította a kisebb testvérek rendjét, vagyis a ferencesek rendjét, amely a teljes szegénységben és az evangélium hirdetésén alapult. Segítségével létrejött a rend női ága, a klarisszák közössége. Híres volt a természet és az állatok iránti tiszteletéről, úgy hitte, minden teremtmény Isten dicsőségét hirdeti. Nos, hölgyeim és uraim, megyünk is tovább a folytatásban, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólerőm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
5: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel, már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
3: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
4: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.
7: Oh shit, baby.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Július 5-én vasárnap. A mai napon lenne 94 éves a 2013-ban elhunyt Horn Gyula, magyar politikus és közgazdász, a Magyar Köztársaság harmadik miniszterelnöke. Fontos és megosztó szerepet játszott Magyarország 20. századi történelmében, külügyminiszterként nagy szerepe volt a vasfüggöny lebontásában, később pedig miniszterelnökként vezette az országot. A folytatásban pedig jönnek a legnagyobb slágerek, kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
5: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy

0: Kiscseles. Valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
1: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima a brazil fenoméno által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés-megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. július 5-e, vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. 4 jelölt indul a Békés Csabai időközi önkormányzati választáson. Fákkal tette szebbé lakókörnyezetét a 90 éves Békés Csabai férfi. Nyugdíjas pedagógusok fedezték fel Budapest kulturális kincseit. A Szalai Kúria múltját idézte fel egy különleges program Békés Csabán. A Békés Csabai 7-es számú egyéni választókerületben július 29-én tartják az időközi önkormányzati képviselőválasztást. A helyi választási iroda vezetőjének tájékoztatása szerint a törvényben meghatározott határidőig 4 jelölt kérte nyilvántartásba vételét. A helyi választási bizottság sorsolása alapján a szavazólapon elsőként Medovalszky János, a Hajrá Békés Csaba Egyesület jelöltje szerepel, másodikként Dancsó Tibor, a Dunapárt jelöltje, harmadikként Gyebnár Dávid, a Mi Hazánk mozgalom jelöltje, negyedikként pedig Tóter Gergő, a Pátria Békés Csaba Egyesület jelöltje lesz megtalálható. A helyi választási iroda ügyfélszolgálata a Békés Csabai Polgármesteri Hivatal földszint 36-os irodájában várja az érdeklődőket. Június elején ünnepelte 90. születésnapját Kosta Mihály, a Békés Csabai lencsési lakótelepen. Az ünnepi köszöntés alkalmával Varga Tamás, alpolgármester és önkormányzati képviselő megtudta, hogy az idős férfi az elmúlt években közel 30 fát ültetett a Kőris utca környékén, hogy szebb és élhetőbbé tegye lakókörnyezetét. A találkozón az ünnepelt saját verseit is megmutatta, ezért az alpolgármester megígérte, hogy később visszatér hozzá is feleségéhez, hogy folytassák a beszélgetést, valamint együtt megnézzék az elültetett fákat. Varga Tamás a napokban eleget tett ígéretének. A házaspárral bejárta a környéket, ahol saját szemével is láthatta az évek során kialakult kisligetet. Beszámolója szerint Kosta Mihály folyamatosan gondozza az általa ültetett fákat, amelyek ma már árnyékot adnak, javítják a levegő minőségét és szebbé teszik a környezetet. Az alpolgármester közösségi oldalán úgy fogalmazott, különösen értékesek azok az emberek, akik csendben, elismerés nélkül is maradandót alkotnak közösségük javára. Véleménye szerint Kosta Mihály munkája is ezt példázza.

0: A kíváncsiság, a tanulás iránti vágy és a közösségi élmények továbbra is arra ösztönzik a nyugdíjas pedagógusok Orosházi Egyesületének tagjait, hogy bejárják az országot és új ismeretekkel gazdagodjanak. Legutóbbi kirándulásuk során Budapest kulturális értékeit fedezték fel. Az egyesület tagjai elsőként a Magyar Nemzeti Múzeumban jártak, ahol az Attila kiállítást tekintették meg. Az egyesület elnöke Makuláni Kulicska Valéria beszámolója szerint a tálat 13 ország 64 neves múzeumának műtárgyait vonultatja fel, és betekintést nyújt a népvándorlás korának mindennapjaiba, valamint az akkori világ szokásaiba. A kiállított használati tárgyak, díszítő elemek és ékszerek ma is lenyűgözőek, az ötvösök pedig nagy mennyiségű aranyat és távoli vidékekről származó drága köveket használtak alkotásaikhoz. A tálat Attila alakjának utóéletét is bemutatja, irodalmi, képzőművészeti, filmes és zenei alkotások segítségével követhető nyomon, miként őrizte meg emlékét az utókor az elmúlt évszázadokban. Az interaktív kiállítótérben filmrészletek és zenei művek is megismerhetők. A beszámoló szerint a hun-magyar rokonsághoz kapcsolódó elképzelések is helyet kaptak, ugyanakkor a kiállítás arra is rámutat, hogy a hunok, különösen Attila életének számos részlete, máig tisztázatlan, temetkezési helye például továbbra sem ismert. A kirándulók ezt követően a múzeum kertben megtekintették Arany János szobrát is. A beszámoló szerint az alkotás Toldi Miklóst ábrázoló mellékalakja az orosháziak számára különösen érdekes, mert Just Zsigmond feljegyzés alapján a szobrász egy szentetornyai magyar parasztról mintázta a nagy erejű hőst. A nyugdíjas pedagógusok ellátogattak a Károlyi Palotába, a Petőfi Irodalmi Múzeumba is, ahol megtekintették a Jókai Mór születésének 200. évfordulójához kapcsolódó Jókai 200, valamint a Nagy László Művészete című kiállítást. Kiállítás megnyitóval, tablóavatóval és kerekasztal beszélgetéssel idézték fel a több mint 100 éves Szalai kúria és egykori tulajdonosainak történetét a Matthias Corvinus Kollégium Békés Csabai képzési központjában. A történelmi jelentőségű épület 2023 óta ad otthont a Matthias Corvinus Kollégium Békés Csabai központjának, ahol a tehetséggondozó és közösségépítő programok mellett ezúttal a kúria múltját bemutató rendezvényt is szerveztek. A szervező képviseletében mint tag Mónika elmondta, fontosnak tartották feltárni és a nyilvánosság elé tárni az épület, valamint a 19. század végén annak építetőjeként ismert Szalai család történetét. Hozzátette, hogy a több mint 100 éves kúria múltjának megőrzése felelősség, ezért különös hangsúlyt fektettek arra, hogy bemutassák az épület jelentőségét és a család örökségét. A kerekasztal beszélgetésen a família ma élő leszármazottjai, valamint Keser Mátyás, Csabaszabadi települési értéktárának elnöke is megosztotta emlékeit. A rendezvényen Gyarmati Gabriella, muzeológus ismertette részletesen a Szalai család és a kúria történetét. Közreműködésével olyan kiállítás nyílt, amely korabeli fényképeken és használati tárgyakon keresztül mutatja be a család életét és a korszak hangulatát. Keser Mátyás előadásában további érdekességeket osztott meg a família ismert tagjairól. Kiemelte dr. Szalai Józsefet, aki Szeged rendőrfőkapitányaként dolgozott, és akit szociális érzékenysége, embersége és derűs személyisége miatt is nagy tisztelet övezett. A család leszármazottai örömüket fejezték ki amiatt, hogy sikerült összegyűjteni és rendszerezni felmenőik történetét. Elmondásuk szerint bár sok családi emléket ismertek korábban is, a kutatásnak köszönhetően még teljesebb képet kaptak őseik életéről és szerepéről Békés vármegye szellemi örökségében. Bíznak abban, hogy az elkészült kutatás eredményeit hamarosan egy helytörténeti kiadvány is bemutatja. Díszlövésekkel tisztelettek csütörtökön a Gyulai vár 1566-os ostrománynak hősei előtt. Az évfordulón a vár nyitvatartási ideje alatt reggel 9 és este 7 óra között minden egész órában korhű tűzfegyverek másolataival adtak lelövéseket. Éppen 460 éve 1566. július 2-án érkezett Petev pasa mintegy 30 ezer serege Gyula alá, ezzel kezdetét vette a 63 napon át tartó ostrom. A gyulai vár védelme a magyarországi végvári harcok leghosszabb ostromaként vonult be a történelembe. A török sereg a vár körülzárása előtt, a védők még kitörtek és két egyháza közelében csaptak össze az oszmán csapatokkal. Az évforduló alkalmából Szabó Árpád hagyományőrző, a Maróti Hagyományőrző Egyesület elnök elnöke 5, a 14., 15. és 16. századi kézi tűzfegyver korhű másolatát mutatta be a vár lovagtermében. Az érdeklődők előadást is hallhattak a fegyverek történetéről és működéséről. A bemutató során szakállas botpuskával is adtak le díszlövést. A hagyományőrző elmondta, hogy ez a fegyvertípus a 15. század közepéről származik, és megjelenése fontos mérföldkő volt a kézilő fegyverek fejlődésében. Hozzátette, a látogatók rendszerint meglepődnek, amikor megtudják, hogy a kiállított 5 fegyver mind lőfegyvernek számít, hiszen közülük csupán 2 hasonlít a mai értelemben vett puskára. Az évfordulóhoz kapcsolódva az Erke Ferenc Nonprofit Kft. Közösségi oldalán is különleges sorozat indult. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Csaba Rádió.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Üdvözlöm Önöket, Nédo Gézát hallják július 5-én vasárnap. 262 évvel ezelőtt született izsépfalvi Lavotta János, zeneszerző, hegedűművész, a Verbunkos egyik kiváló művelője. A Verbunkos triász tagja Bihari Jánossal és Csermák Antallal együtt művelt muzsikus volt, a nyugati kultúra hatása művein is fokozottan érződött. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb modern slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádió hallgatást kívánok!

0: Tudom, ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
1: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra. Hoppá!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Brazília története első győzelmére készül Norvégia ellen. Magyar idő szerint vasárnap 22 órától a negyeddöntőbe jutásért lép pályára a két válogatott. A brazilok drámai végjátékban a 95. percben szerzett góllal ejtették ki Japánt, míg a norvégok Holland a 86. percben lőtt találatával múlták felül Elefántcsontpartot. A két válogatott eddig négyszer találkozott, a dél-amerikaiak még egyszer sem tudtak nyerni. Két norvég siker mellett két döntetlen született. A norvégoknál Holland már 5 gólt szerzett a tornán, a braziloknál Vinicius 4-nél jár. Mateusz Cunha szerint Holland mellett az egész norvég csapatra figyelni kell, míg Solbakken úgy fogalmazott, Brazília a favorit, de a céljuk egyértelműen a negyed döntőbe jutás. A házigazda Mexikó ellen folytatja a világbajnoki szereplését Anglia, magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától az Azték stadionban. A mexikóiak eddig mind a 4 mérkőzésüket megnyerték, ráadásul még gólt sem kaptak a tornán. Declan Rice szerint az angolok felkészültek arra, hogy rendkívüli hangulatú, idegenbeli mérkőzés vár rájuk. A FIFA ugyan felvetette a kezdési időpont módosítását a várható rossz időjárás miatt, végül azonban maradt az eredeti időpont. Javier Aguirre minden játékosára számíthat, Thomas Tuchel viszont sérülés miatt James, illetve Kunas szereplésére nem építhet. A két válogatott eddig 9-szer találkozott, ebből 6-szor Anglia, 2-szer Mexikó nyert, egyszer pedig döntetlen született. Természetesen a mérkőzések végeredményeivel és összefoglalói jövünk majd holnap reggel.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima

0: a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
1: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
0: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Brazília története első győzelmére készül Norvégia ellen. Magyar idő szerint vasárnap 22 órától a negyed döntőbe jutásért lép pályára a két válogatott. A brazilok drámai végjátékban a 95. percben szerzett góllal ejtették ki Japánt, míg a norvégok Holland a 86. percben lőtt találatával múlták felül Elefántcsontpartot. A két válogatott eddig négyszer találkozott, a dél-amerikaiak még egyszer sem tudtak nyerni. Két norvég siker mellett két döntetlen született. A norvégoknál Holland már 5 gólt szerzett a tornán, a braziloknál Vinicius 4-nél jár. Mateusz Cunha szerint Holland mellett az egész norvég csapatra figyelni kell, míg Solbakken úgy fogalmazott, Brazília a favorit, de a céljuk egyértelműen a negyed döntőbe jutás. A házigazda Mexikó ellen folytatja a világbajnoki szereplését Anglia. Magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától az Azték stadionban. A mexikóiak eddig mind a 4 mérkőzésüket megnyerték, ráadásul még gólt sem kaptak a tornán. Declan Rice szerint az angolok felkészültek arra, hogy rendkívüli hangulatú, idegenbeli mérkőzés vár rájuk. A FIFA ugyan felvetette a kezdési időpont módosítását a várható rossz időjárás miatt, végül azonban maradt az eredeti időpont. Javier Aguirre minden játékosára számíthat, Thomas Tuchel viszont sérülés miatt James, illetve Kunas szereplésére nem építhet. A két válogatott eddig 9-szer találkozott, ebből 6-szor Anglia, 2-szer Mexikó nyert, egyszer pedig döntetlen született. Természetesen a mérkőzések végeredményeivel és összefoglalói jövünk majd holnap reggel.
2: Hull öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Miért a csomagban?
1: Békés megye kedvenc rádiója.
0: Mert csak nálunk szólnak egy helyen.
1: Na tegnap.
0: 88.9 Csaba Rádió.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

I am the son of the sun.

0: kérvel. Nem számít ki mit érvel, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érvel. Csak ennyi a feltételem, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem le lánca, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.